0: Best FM. A legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
1: Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás, keresik az év kilátóját, ma is sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érteklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés, kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Átadták a Jászkunság Prima díjakat. Középkori templomot tárnak fel Tiszafüreden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A részleteket az örökségnapok.gov.hu oldalon találják. Átadták az idei Jászkunság Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 Prima díjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Prima díjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik. Az ásatás október végéig tart, a tereprendezésben és a munkában pedig a Hámori András Technikum és Szakképzőiskola diákjai is segítenek, írja a szoljon.hu. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megszült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. A Ralföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: A vízhiány és az aszály jelentette kihívásokról, valamint a vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A fórumon a vízügy, a természetvédelem és más szakterületek képviselői osztották meg tapasztalataikat. Az idei rendkívüli aszály a biodiverzitásra, a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra is kedvezőtlenül hatott. Ezért a résztvevők olyan megoldásokat kerestek, amelyek tudományos eredményekre építve a gyakorlatban is alkalmazhatók. A szakemberek szerint a vízhiány összetett probléma, amelynek kezeléséhez több ágazat együttműködésére van szükség. Számolt be róla a szoljon.hu. A kistérség napja alkalmából tartottak ünnepséget Szolnokon a Vízpart körúti idős otthonban. A rendezvényen a szolnoki kistérség több célú társulása fenntartásában működő intézmények kiemelkedő munkát végző dolgozóit ismerték el. Prokaritáte díjat kapott Petőné Bali Enikő, a társulás egyesített szociális intézményeket tesz számú gondozási központjának vezetője, aki több mint 3 évtizede dolgozik az intézmény alapszolgáltatásában. Emellett több munkatárs elismerő oklevelet vehetett át. Számolt be róla a szoljon.hu. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
4: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra.
1: A biztonság hete szeptember 22-ig tart. Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelyet című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerély, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. Új étkeztetési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget, akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki. A kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tiszamedrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy csekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegenhonos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albertirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albertirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albertirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezeren utaznak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem a Spice Girls csapatát, már itt lesznek a Viva Forever-rel, a kezdés pedig a Madison Avenue-jé. Ez a Who the Hell Are You, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Spice Girls és a Viva Forever. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Gondolom mindenkinek nehezen indul a nap, de én teszek róla, hogy könnyű legyen. Hamarosan hozom majd az infókat, hogy miről nevezetes a mai nap, és a témákkal is készülök. No, meg a legjobb zenékkel. Sean Paul következik. Na majd ő fölráz minket. Jön a Vivi Burnin, most az ébredés és a napindítás mellé. Itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 19-e van szombat, a névnaposok a Wilhelminák, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon találták meg 1991-ben az osztrák Alpokban Ötzit, a jégembert, a világ legrégebbi épségben megmaradt Gletscher múmiáját, és a mai napon van a nemzetközi Beszélj úgy, mint egy kalózvilágnap, úgyhogy most megpróbáljuk fölkonferálni azt, hogy jönnek a hírek, aztán majd jövünk tovább, hey ho! És természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Krisztina Aguilera és Lil Kim a Can't Hold Us Down-nal. Hát ez a kalózul beszélés nem megy, majd ezen csiszolok, vagy inkább csak ébresztek mindenkit továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kulturális örökség napjai programsorozat. Átadták a Jászkunság Prima díjakat. Középkori templomot tárnak fel Tiszafüreden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A részleteket az örökségnapok.gov.hu oldalon találják. Átadták az idei Jászkunság Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 Prima díjast, a közönségdíjast és a külön díjast. Prima díjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a külön díjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik. Az ásatás október végéig tart, a tereprendezésben és a munkában pedig a Hámori András Technikum és Szakképzőiskola diákjai is segítenek, írja a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of a legjobb zenék a Soul Wave és Szakács Gergő közösével ébredhettünk. Ez volt a minden tévedésem. Szép reggelt mindenkinek. Hát hozom a mai nap témáit, már mondom is, hogy mivel fogunk majd 7 óra után foglalkozni. Lenny Kravitz lett a legújabb Ken Baba sorozat gyűjtői bábja, és megnézzük, hogy milyen ruhadarabok vannak rajta, meg egy kis érdekességet is erről az egészről, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni majd 7 óra után, aztán 8 órakor pedig Madonna érkezik, aki 23 év után újra fellép az MTV Music Awards színpadán, úgyhogy jönnek a részletek erről is, mert hogy egyébként ezt a jövő hét vasárnap rendezik majd meg, már mint a gálát, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog. Aztán 9 óra után a sportrovatban pedig egy új magyar futballista kapott profi szerződést a Liverpoolnál, úgyhogy ezt is megnézzük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé egész reggel. Itt lesz velem ebben az órában még Robbie Williams a The Road to Mandalay-jel, na meg most Kim Mazel, jön a Young Hearts, Run Free most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán Lenny Kravitz érkezik, és nem énekes formájában, hanem Ken babaként, mert hogy ő lett a legújabb gyűjtői baba, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Meredith Brooks és a Bitch majd 7 óra után.
2: I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint, I do not feel ashamed.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik a lovasterápiás és parasportverseny. A vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak. Pro Caritate díjat is átadtak a kistérségi ünnepségen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Azért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: A vízhiány és az aszály jelentette kihívásokról, valamint a vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A fórumon a vízügy, a természetvédelem és más szakterületek képviselői osztották meg tapasztalataikat. Az idei rendkívüli aszály a biodiverzitásra, a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra is kedvezőtlenül hatott. Ezért a résztvevők olyan megoldásokat kerestek, amelyek tudományos eredményekre építve a gyakorlatban is alkalmazhatók. A szakemberek szerint a vízhiány összetett probléma, amelynek kezeléséhez több ágazat együttműködésére van szükség. Számolt be róla a szoljon.hu. A kistérség napja alkalmából tartottak ünnepséget Szolnokon a Vízpart körúti idős otthonban. A rendezvényen a szolnoki kistérség több célú társulása fenntartásában működő intézmények kiemelkedő munkát végző dolgozóit ismerték el. Pro Caritate díjat kapott Petőné Bali Enikő, a társulás egyesített szociális intézményeket tesz számok gondozási központjának vezetője, aki több mint 3 évtizede dolgozik az intézmény alapszolgáltatásában. Emellett több munkatárs elismerő oklevelet vehetett át. Számolt be róla a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma már jóval melegebb időre készülhetünk környékünkön. A hűvösebb reggelt követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Napközben hosszabb napos időszakokra és 25 fok körüli maximumokra számíthatunk. Jelentős csapadék nem valószínű, és a szél is többnyire mérsékelt marad. A hétvége folyamán tovább melegszik a levegő, így helyenként 26-27 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lenny Kravitz bekerült a Ken Baba sorozatba, úgyhogy megnézzük, hogy mi van ezen a babán, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Elmúlt 7 óra, szeptember 19-e van, szombat, és a legjobb zenék itt vannak az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk is, jön a Mystic és a Scandalous.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék. Lenny Kravitz lett a Barbie Ken Baba kollekció történetének második tagja, a kosárlabdázó LeBron James után. A gyűjtői figura az énekes dalszerző színész, formatervező, több évtizedes művészi pályafutását, valamint a Blue Electric Light elnevezésű turnéját ünnepli. A figura pontosan mintázza a zenész jellegzetes rock and roll színpadi megjelenését. Botkat farzonú farmer, bronz színű hálós felső, szegecses öv, csizma, napszemüveg alkotja a szettet. A kiegészítők az apró részletekig is figyeltek, az ikonikus rastafürtök és a tetoválások, az orrkarika is helyet kapott a babán. Kravitz úgy fogalmazott, hogy gyerekként el sem tudta volna képzelni ezt a felkérést, és hatalmas megtisztelésnek és egyben szürreális élménynek tartja, hogy őt választották a sorozat következő Ken babájának. A gyártó kiemelte, hogy a kollekció olyan meghatározó személyiségek előtt tiszteleg, akik pozitív változásokat inspiráltak. Lenny Kravitz esetében nem csak a zenei pályafutásra gondoltak, hanem az önkifejezésre és a divatban való teljes kiteljesedésre. Ez hatalmas nagy dolog, viszont mi folytatjuk a legjobb zenékkel, és itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers az Under the Bridge-el, a közvetlen folytatás pedig egy olyan zenéjé, amiből készült egy új verzió, és a készítő még nem adta ide nekem, és DJ-ként el kell, hogy mondjam, hogy fájérte a szívem, ugyanis zseniálisra sikerült, mi viszont most meghallgatjuk itt eredetibe, jön a Deep Swing és az In The Music most az ébredés és a napindítás mellé itt a Bestán.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tilos Csillagon, Vastag Csabával ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 19-e szombat van, a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóz világnap. Hát őszinte leszek, nekem ez a kalózul beszélgés nem ment az előző órába se, és most se fogom megerőltetni. Viszont a következő előadónak van köze a kalózókhoz, méghozzá azért, mert 1996-ban egy kanadai világhírű Black and Ladies együttessel csinált egy kollaborációt egy lemezen, és az ő lemezüket úgy hívták, hogy Born on the Pirate Ship, azaz egy kalózhajón született. Ez volt a albumnak a címe, és ezen ott volt Bryan Adams is, méghozzá közreműködőként. Most viszont egyedül jön majd, viszont Sikén remixében szól majd a Clued No. 9 tőle hamarosan, a rövid szünet után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.
1: Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Végéhez közeledik az idei szüret. Leonardo találmányai Szolnokon. Két menüből választhatnak a szolnoki diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnök.
2: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termett. Arra a földön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerii, daru és nyomlagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. Új étkeztetési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget, akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki. A kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Destiny's Child dala, a Survivor. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 19-e van szombat, a névnaposok a Wilhelminák, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1991-ben két német turista az Alpokban megtalálta Ötzit, a jégembert, a világ legrégebbi, épségben megmaradt Gletscher múmiáját. A legjobb zenéket pedig most a Faithless-szel folytatom, és megidézzük az Insomnia hangulatát ide a Best. Deep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán jön az a Madonna, aki 23 év után újra fellép az MTV Video Music Awards színpadán, és bizony felidézzük azt, hogy milyen volt 23 évvel ezelőtt, meg azt is, hogy mire számíthatunk majd jövő héten vasárnap az MTV Awardson. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem DJ Jazzy Jeff, Will Smith-szel, és fölrobbantja a házat. Jön a Boom Shake the Room tőlük majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kulturális örökség napjai programsorozat. Átadták a Jászkunság Prima díjakat. Középkori templomot tárnak fel Tiszafüreden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap. Mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A részleteket az örökségnapok.gov.hu oldalon találják. Átadták az idei Jászkunság Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 Prima díjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Prima díjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik. Az ásatás október végéig tart, a tereprendezésben és a munkában pedig a Hámori András Technikum és Szakképzőiskola diákjai is segítenek, írja a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, hogy itt szeptember 19-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk, például George Michael-lel, itt lesz a Fabulous Goes to the City, és beszélgetünk Madonnáról, aki 23 év után újra fellép az MTV Video Music Awards színpadán.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Bestefem a legjobb zenék. Madonna 23 év után újra fellép az MTV Video Music Award színpadán. A pop királynője szeptember 27-én vasárnap Los Angelesben nyitja meg az idei showt. Madonna 2003 óta először tér vissza a zenei produkcióval a színpadra, ráadásul idei mezőny legtöbbször jelölt előadójaként érkezik az eseményre. Az énekesnő idén megjelent Confusion 2 címmel megjelent albuma 2000 sikeralbum után, ez lett a folytatás, 11 kategóriában kapott jelölést. Madonna már a legelső 1984-es díjátadón is színpadra lépett a Like a Virgin ikonikus előadásával, 1986-ban pedig ő volt az első nő, aki átvette egyébként a Video Vanguard díjat. Legutóbb 2021-ben jelent meg a gálán az esemény 40. évfordulójának megnyitóján, de akkor nem adott elő egy dalt sem. Hogy milyen lesz Madonna, az jövő héten hétfőn reggelre kiderül, mert hogy vasárnap hajnalban, vagyis hétfő hajnalban van ugye ott vasárnap, és akkor tudunk majd erről bővebben bármit is mondani. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz DJ Jazzy Jeff és Will Smith hamarosan a Boom Shikdarummal, a folytatás pedig évé szól a Gangsta Love It.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 19-e van szombat, a Wilhelminák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1991-ben két német turista találta meg az Alpokban öccit a jégembert, a világ legrégebbi, épségben megmaradt gletszer múmiáját, és ma van a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóznap világnapja, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak tartok egy rövid szünetet, és jön a Sweetbox, méghozzá az Everything's Gonna Be Alright alhama.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik a lovasterápiás és parasportverseny. A vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak. Pro Caritate díjat is átadtak a kistérségi ünnepségen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasportversenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek. Mondta rádiónknak Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk ki, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: A vízhiány és az asszály jelentette kihívásokról, valamint a vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A fórumon a vízügy, a természetvédelem és más szakterületek képviselői osztották meg tapasztalataikat. Az idei rendkívüli asszály a biodiverzitásra, a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra is kedvezőtlenül hatott. Ezért a résztvevők olyan megoldásokat kerestek, amelyek tudományos eredményekre építve a gyakorlatban is alkalmazhatók. A szakemberek szerint a vízhiány összetett probléma, amelynek kezeléséhez több ágazat együttműködésére van szükség. Számolt be róla a szoljon.hu. A kistérség napja alkalmából tartottak ünnepséget Szolnokon a Vízpart körúti idős otthonban. A rendezvényen a szolnoki kistérség több célú társulása fenntartásában működő intézmények kiemelkedő munkát végző dolgozóit ismerték el. Pro Caritate díjat kapott Petőné Bali Enikő, a társulás egyesített szociális intézményeket tesz számok gondozási központjának vezetője, aki több mint 3 évtizede dolgozik az intézmény alapszolgáltatásában. Emellett több munkatárs elismerő oklevelet vehetett át. Számolt be róla a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ma már jóval melegebb időre készülhetünk környékünkön. A hűvösebb reggelt követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Napközben hosszabb napos időszakokra és 25 fok körüli maximumokra számíthatunk. Jelentős csapadék nem valószínű, és a szél is többnyire mérsékelt marad. A hétvége folyamán tovább melegszik a levegő, így helyenként 26-27 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a The Boys of Summer, szép reggelt kívánok, DJ Sammy dala volt ez, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön az a duó, aki a divat világba behozta azt, hogy bizony fordítva kell hordani a farmer nadrágot. De ez nem volt annyira praktikus, minden esetre a zenét a mai napig imádjuk. Jön a Criss Cross, és ugrálunk egyet, így korán reggel, ugyanis ez most a Jump It a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 órakor mindig a sportvilágába látogatunk el. Ez a mai napon is így lesz, egy perc erejéig kilátogatunk Liverpoolba, ugyanis újabb magyar játékos szerződött a csapathoz. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna, dübörög majd az SOS.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Végéhez közeledik az idei szüret. Leonardo találmányai Szolnokon. Két menüből választhatnak a szolnoki diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termel. Arra a földön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerii, daru és nyomlagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. Új étkeztetési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget, akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki. A kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Újabb magyar játékos a Liverpoolba, jönnek a részletek, ugyanis 9 óra után mindig a Sport egy kicsit terítéken egy perc erejéig beszélgetünk erről. Szeptember 19-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a legjobb zenéket pedig hozom. Az ébredés és a napidítás mellé kezdünk Usher és Pitbull közösével, indítom a DJ Gata's Fall in Love-ot.
0: Best FM.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

Best FM a legjobb zenék. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás Farkas Patrik profi szerződést kötött a 20-szoros angol bajnok Liverpool FC együttesével. Farkas 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol utánpótlás rendszerbe, az elmúlt 4 évben a Blackburn Akadémián nevelkedett, a nyáron pedig ide tért a Liverpoolhoz, ahol a hétfői napon már az U21-es gárdai bajnoki Premier League 2 mérkőzésen a keret tagja is volt. A fiatal tehetség valóra vált álomként élte meg az aláírást, saját jellemzése szerint több poszton is bevethető, technikás, kezdeményező típusú játékos, aki megmozdulásaival folyamatosan hatással akar lenni a mérkőzés alakulására. Patrik érkezésével már 5 magyar játékos tartozik a vörösök kötelékébe, öccse Farkas Erik pedig a klub U18-as csapatában szerepel. Rajtuk kívül pedig Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, valamint a jelenleg osztrák élvonalbeli Hambergelnél kölcsönben játszó Pécsi Ármin is az angol alakulatjátékosa. Nem kis dolog ez, gratulálunk Patriknak a profi szerződéshez, és nagyon reméljük, hogy egészen az élvonalbeli Liverpool csapatába fogja magát felküzdeni, vagy esetleg valamilyen más nagy csapathoz igazol, mert hogy akkora tehetség lesz, hogy meg akarják szerezni a Liverpooltól, és erre lesz is lehetősége valakinek. Sok sikert kívánunk neki a jövőbe. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot. Itt lesz például Desiree a You Gotta Be-vel, na meg most Ultranate, ugyanis a Free-vel, tovább most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Desiree és a You Gotta Be, most pedig jön az az énekes, aki a héten ünnepelte volna a születésnapját. Szeptember 14-én született ugyanis Amy Winehouse, aki sajnos már nincsen közöttünk, viszont a legjobb zenék között most megtaláljuk az ő slágerét is. Jön a You Know I'm

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig, hozom meg a hangulatot, például majd Michael Jackson és Janet Jackson közösével indul a Best hétvége, ugyanis a Scream már biztos, hogy itt lesz velem 10 óra után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
2: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kulturális örökség napjai programsorozat. Átadták a Jászkunság Prima díjakat. Középkori templomot tárnak fel Tiszafüreden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A részleteket az örökségnapok.gov.hu oldalon találják. Átadták az idei Jászkunság Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 Prima díjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Prima díjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik. Az ásatás október végéig tart, a tereprendezésben és a munkában pedig a Hámori András Technikum és Szakképzőiskola diákjai is segítenek, írja a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e van, szombat, és a Best hétvége kezd el dübörögni, méghozzá a legjobb zenékkel. A hangulat meg lesz, mert hogy itt lesz velem Jennifer Lopez és a Get Right, szól majd Michael Jackson és Janet Jackson közöse is a Scream, a kezdés pedig segíjé, indulunk az It Wasn't Me Well.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, jönnek a TLC és csajok, akik most jelenleg egy turnén vannak Észak-Amerikában, méghozzá Salt and Pepper és az MVUG formációval közösen. Viszont a banda hiányos, ugyanis T-Boys kórházba került egy súlyos sarlósejtes vérszegénységi krízis miatt, úgyhogy a csapat hiányosan szerepel a turnén. Gőzerővel folynak a munkálatok egyébként a róluk szóló musical körül, a darab lánybanda felemelkedését és küzdelmeit és a zenei örökséget mutatja majd be. Jönnek most méghozzá egy olyan dallal, ami szerintem beírta magát a 90-es és a 2000-es évek pop történelmébe. Jön a No Scrubs, most ide a Bestre!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should you be a reason for us to change?

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Topaz és a New Millennium. Szép napot mindenkinek, szeptember 19-e van, a Wilhelminák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan folytatom majd a legjobb zenékkel, csak jön egy rövid szünet, aztán érkezik Akon és Soul, a Loli majd itt a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jam.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk, mert hogy lesz még egy közös óránk a délelőttben, dübörög tovább a Best hétvége, Robbie Williams-el és Kylie Minogue-gal együtt érkeznek, méghozzá egy duettben, a Kids-et hozom tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ökokamu leleplezik az ügyeskedőket illegális preparátorműhely Csongrád csanádban. Fejfájás másnaposság nélkül startol az Oktoberfest. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Talán vége a kamuzásnak, a hónap végétől csak akkor nevezhetnek zöldnek egy terméket vagy szolgáltatást a cégek, ha egyértelműen igazolni tudják állításaikat. Tehát például a honlapjukon leírják, mitől öko, biológiailag lebomló vagy környezetbarát mondjuk egy csomagolás. Ha ezt nem tudják közérthetően bizonyítani, a versenyhivatal vagy a fogyasztóvédelem megbüntetheti őket. Egy korábbi hazai vizsgálat szerint a vállalkozások egy része minden alap nélkül hirdette árujáról azt, hogy fenntartható módon készül. Lezárásokra, korlátozásokra számítsanak az autómentes hétvégén Budapesten, a közösségi közlekedést népszerűsítik, többek között járműbemutatóval, városi sétákkal, családi programokkal. Aki szeretne, örökbe fogadhat egy bubit, vagyis közbringát, aztán egy éven át követheti, merre jár. Az Európai Mobilitási Hét keretében a jövő keddig ingyen lehet biciklit szállítani a vonatokon, kedden pedig az autómentes napon 999 forintért korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. Illegális preparátor műhelyt üzemeltetett tanyáján egy férfi Csongrád csanádban. Elpusztult madarak, köztük védett és fokozottan védett egyedek tetemeit gyűjtötte, majd a kész munkákat a neten eladta. A példányok természetvédelmi értéke csaknem 50 millió forint. Cinkosa, egy madárvédő civil csoport munkatársa segítette őt a beszerzésben. Nála fegyvereket és lőszereket is találtak. Többek között természetkárosításért emeltek vádat ellenük. 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére, ma kezdődik az Oktoberfest Münchenben. A helyi rendőrség extra biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat pedig a megviselt mulatozókat segítő, frissítő sátrakkal készül az október 4-éig tartó esemény sorozatra. A közönségnek már az italozás előtt is fájhat a feje, 15,5 euróba, átszámítva 5600 forintba kerül majd egy liter sör. 1985 óta az ötszörösére gyarapodtak az árak a müncheni Oktoberfesten. Többnyire derűs időnk lesz országszerte, mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai napon az utolsó közös órán következik a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 19-e szombat van, elmúlt 11 óra, és mindenkinek kívánok kellemes utat, jó hétvégét, vagy bármit, amivel egyébként ezt a napot tölti, én hozom hozzá a legjobb zenéket. Itt lesz velem például a Spice Girls, a Show You Will Be There-rel, na meg most a Simply Red, ugyanis velük indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, és most irány Norvégia, ahol 2027-ben majd útnak indul egy tengerjáró, egy luxus tengerjáró, és egy grandiózus Whitney Houston munkásságát ünneplő színházi produkcióval tisztelegnek majd az énekesnő előtt, és ez lesz egyébként a megnyitó estéjén látható 45 percen keresztül majd a színpadon, a hajón, úgyhogy ez nem kis dolog, és hogyha már Whitney Houston szóba került, akkor menjünk is vele tovább, lehet, hogy ez a dal is föl fog majd csendülni. Itt biztosan, ugyanis indítom az I'm Your Baby Tonight-ot Whitney Houstontól itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, és most irány Norvégia, ahol 2027-ben majd útnak indul egy tengerjáró, egy luxus tengerjáró, és egy grandiózus Whitney Houston munkásságát ünneplő színházi produkcióval tisztelegnek majd az énekesnő előtt, és ez lesz egyébként a megnyitó estéjén látható 45 percen keresztül majd a színpadon, a hajón, úgyhogy ez nem kis dolog, és hogyha már Whitney Houston szóba került, akkor menjünk is vele tovább, lehet, hogy ez a dal is föl fog majd csendülni. Itt biztosan, ugyanis indítom az I'm Your Baby Tonight-ot Whitney Houstontól itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: This is

0: Best FM a legjobb zenék, Just a Little More Love, David Guetta. Ezután nekem csak annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béni Media érkezik, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen ma is White Boy-jal, Night Shift, na meg Slim Fittel, mert ő érkezik a mai napon mellé a második órába. Horváth Zoltán, Hori pedig kicsekkol, szép délutánt!
1: Na gyerünk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendőrkézen a fővárosi emberölés egyik gyanúsítottja, milliós emelés, bejjebb vannak a Nobel-díjasok, elvesztette ászát a magyar futballválogatott. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Kevésbé vagy egyáltalán nem ismert műemléki értékeinket is bemutatja a hétvégén a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Olyan helyszínekre juthatunk be ma és holnap, ahová máskor nem. Vörös Andrást, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnökét kérdeztük.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberölés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, adta hírül a polisz.hu. Kamerafelvételek, illetve a tanúvallomások alapján azonosították őket a rendőrök. Úgy megverték a 36 éves áldozatot, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. 1 millió svéd koronával megemelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat, így az elismerés mellé már 12 millió svéd korona, átszámítva 387 millió forint jár. A Nobel Alapítvány ügyvezetője jelezte, a tudomány extra klasszis szereplői bőven megérdemlik az összeget, amely nagyobb rangot ad magának a kitüntetésnek is. 125 éve ítélték oda először a Nobel-díjakat, akkor ennek a pénznek a felével sem számolhattak még a tudósok. Idén 3 hét múlva derül ki, kik vehetik át az elismerést. Varga Barnabás nélkül vág neki a Nemzetek Ligája 4 meccsének a magyar labdarúgó válogatott. Az AEK Athén támadója combsérülést szenvedett a görög kupa második fordulójában csütörtökön. Az AEK egyébként 8-1-re nyert, Varga 2 gólt szerzett. Marco Rossi csapata a jövő pénteken Ukrajna ellen lép pályára a Puskásban. Utána Észak-Írország, aztán Georgia, majd ismét Ukrajna következik, tehát 4 találkozó másfél hét alatt. Többnyire derűs időnk lesz, országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, szeptember 19-e van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul és a Best délután velem Bénémet Diával, és hamarosan a Train dalával jön a Hainsoul Sister, itt lesz a Noxi, és hamarosan a Kelemen kabátban és az úton szól, de előtte Tom Novival indítok, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Kossuth FM, a legjobb zenék. Most az országban 22 és 28 fok körüli értékeket mérhetünk. Többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás holnap is. Lehet helyenként több felhő is keleten. A nap második felében észak-nyugat felől megnövekszik majd a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik, beborul az ég. A Tiszántúlon lehetnek záporok, illetve késő délután este észak-nyugaton lehet eső, zápor, zivatar, úgyhogy elő lehet készíteni az esernyőket. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkülhet, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet egyébként 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul majd.

0: az MHA legjobb zenék. Még mindig zajlanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Nagyon figyeljenek az átterelési pontokban az autósok. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométer lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítési munka miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le és felhajtó ágát lezárták, a kerülőutakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között is érdemes figyelni, az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jó hétvégét mindenkinek, itt az egy óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, én pedig hozom majd a Jetlag dalát is.
3: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja rólam.
2: Ez lesz a Nincs lehetetlen, és Csükén is itt lesz rögtön a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
4: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
5: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
6: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dízelesek támogatása 4-szer utal a kincstár. Kampány indul a képernyőfüggés megfékezésére. Rabszolgaként tartotta albérlőjét egy szatymazi férfi.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyagtámogatás részletszabályait a magyar közlönyben. 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal egy érintetnek legfeljebb egy kocsi után, hiába van több is a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postai úton küldi a pénzt. Alkohol, drog, játék, képernyőfüggés, milyen jelekre figyeljünk, és mikor kell kimondani, hogy baj van. Többek között erről szól a Média Unió új kampánya. Részletek Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Fizetnek az olvasásért Szingapurban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet egy honlapon, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Ez ugyan jelképes jutalom, de élénkítheti a csatlakozási kedvet. A program célja, hogy többen válasszák a könyveket a közösségi média vég nélküli pörgetése helyett. Kényszermunkára fogta albérlőjét egy férfi Csongrád csanádban egy szatymazi tanyán. Neki kellett ellátnia a jószágokat és a ház körüli tennivalókat is. Mindezért egyetlen egy forintot sem kapott, sőt, még iratait is magához vette a főbérlő, aki egy használaton kívüli kazánházban szállásolta el a szerencsétlent. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, aztán őrizetbe vették a tanya tulajdonosát. Többnyire derűs időnk lesz országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper szombat délután kívánok mindenkinek a legjobb zenék társaságában. Én Béni Meddia vagyok, és ígérem, hogy hozom a kedvenceket ebben az órában is. Hozom például Madonna dalát, jön az American Pie, itt lesz a Sixpence and the Richer, most pedig Chicken-nel indítok, és egy nagy sikerű szerzeményével. Szól a Love on the Run a Best FM-es kedvencek között.
0: Best FM.

BFM a legjobb zenék, a Jamie Rock Vibe Brit együttes, amelyet J.K. alapított a 90-es évek végén, és hát mondhatni, hogy a funk, a soul, a jazz és a diszkó elemeit keverte modern pop hangzással. A Can't Hit 1999-ben jelent meg, és az egyik legismertebb daluk lett. A szám különlegessége, hogy 2004-ben a Napoleon Dynamite című film ikonikus tánc jelenetében is felcsendült, így egy újabb generáció is megismerte. A címben szereplő Can't Hit egyébként egy amerikai blues rock zenekar neve is, ezzel folytatjuk itt a Besten.

0: Next FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M6-oson például Budapest felé Paks után dilatációs szerkezetet javítanak. A 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán új terelés épült ki, ugyancsak az M6-oson Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Iván Dárda felé pedig Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik, ami pedig az M6-os Pécs felé vezető oldalát illeti, a Pécsvárad Vémén csomópont után aszfaltoznak, úgyhogy óvatosan arra felé is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Remélem mindenkinek jól telik a hétvége, én továbbra is a legjobb zenéket adom, úgyhogy már bekészítettem Szakács Gergő dalát. Ez az Elkezdem, és itt lesz Justin Timberlake és Timbaland is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket, felrobbant drón zuhant egy orosz atomerőműre. Nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizony kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberülés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, közölte a police.hu. A tettesek Erzsébetvárosban úgy megvertek egy 36 éves férfit, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrök kamerafelvételek tanúvallomások alapján azonosították a két férfit. Felrobbant és egy atomerőműre zuhant tegnap egy ukrán drón Oroszországban. A Kurszk 2 első blokkjának hűtőtornyában csak kisebb károk keletkeztek, ez nem befolyásolta a működést, közölte a Rosszatom. Az orosz állami energetikai vállalat szerint a sugárzási háttér nem változott megfelel a természetes értékeknek. Júliusban az épülő második reaktorblokk hűtőtornyát találta el egy ukrán drón, az incidensben senki nem sérült meg. Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-ig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére. A helyi rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat frissítő sátrakkal készült a sörfesztiválra. Estig nagyrészt derült vagy fátyolfelhős lehet az ég, gyenge vagy mérsékelt szél lengedezhet, esni nem fog. Nyugaton azért előfordulhatnak felhősebb területek is, éjjelre általában 9-15 fokig hűl le a levegő. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, ez még mindig a szombati Best délután, elhagytuk a 2 órát is, én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább Justin Timberlake-kel, azzal az amerikai énekessel, aki ugye az NSYNC tagjaként vált ismerté, majd aztán szólóban is hatalmas sikert ért el, most pedig Timbalanddel érkezik, jön a Sexy Back, itt a Best FM-en.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható, aztán Tatha térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad, aztán az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek, az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében pedig új csomópontot építenek, ott egyébként az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Zajlik a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Átadták a Jászkunság Prima díjakat. Középkori templomot tárnak fel Tiszafüreden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: A részleteket az örökségnapok.gov.hu oldalon találják. Átadták az idei Jászkunság Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 Prima díjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Prima díjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A Tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik. Az ásatás október végéig tart, a tereprendezésben és a munkában pedig a Hámori András Technikum és Szakképzőiskola diákjai is segítenek, írja a szoljon.hu. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Fritman János, a helyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
4: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megszült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termel. Az alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehetnék kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: A vízhiány és az aszály jelentette kihívásokról, valamint a vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A fórumon a vízügy, a természetvédelem és más szakterületek képviselői osztották meg tapasztalataikat. Az idei rendkívüli aszály a biodiverzitásra, a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra is kedvezőtlenül hatott. Ezért a résztvevők olyan megoldásokat kerestek, amelyek tudományos eredményekre építve a gyakorlatban is alkalmazhatók. A szakemberek szerint a vízhiány összetett probléma, amelynek kezeléséhez több ágazat együttműködésére van szükség. Számolt be róla a szoljon.hu. A kistérség napja alkalmából tartottak ünnepséget Szolnokon a Vízpart körúti idős otthonban. A rendezvényen a szolnoki kistérség több célú társulása fenntartásában működő intézmények kiemelkedő munkát végző dolgozóit ismerték el. Pro Caritate díjat kapott Petőné Bali Enikő, a társulás egyesített szociális intézményeket tesz számú gondozási központjának vezetője, aki több mint 3 évtizede dolgozik az intézmény alapszolgáltatásában. Emellett több munkatárs elismerő oklevelet vehetett át. Számolt be róla a szoljon.hu. zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
5: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra.
2: A biztonság hete szeptember 22-ig tart. Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerű daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. Új étkeztetési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok 2 főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget, akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki. A kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tiszamedrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegenhonos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albertirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albertirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albertirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezeren utaznak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó hétvégét kívánok, a Szolnoki stúdióban már Fodor Attila. 1944-ben ekkor volt a brit-amerikai légitámadás a szolnoki pályaudvar ellen, és 1849-ben bemutatják Oaklandben az első nyilvános mosodát. Mi pedig bemutatjuk a legjobbak közül a Sugar Babes dalát, most az Overloadot.
0: 102.4 Best

0: 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Let's go, girls.

A jövő hét elején picit visszahűl a hőmérséklet, viszont holnap még 29 fok körüli maximum lehet. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Általában holnap napos idő lesz, de délutántól elkezd megnövekedni a felhőzet északnyugat felől. A szél is megélénkül majd. Csapadék viszont még nem várható. Hétfőn egy front vonul át felettünk, többször előfordulhat kisebb eső, zápor, de mindenfelé kisüt majd a nap. Főleg zivatarok környezetében élénkül meg a szél, 24 fokig hűl vissza a levegő. Kedden aztán még hűvösebb lehet, élénk szélre kell majd számítani, de sok lesz majd a napsütés. Csak elszórtan alakulnak ki majd záporok. Kedden mindösszesen 20 fokig melegszik a levegő. Ezt követően szerdán, csütörtökön és pénteken is nagyjából 20 fok körüli csúcsokra számíthatunk, és elszórt záporok is lehetnek majd a térségben. Mi pedig most a Simple Red-del folytatjuk a szombatot, Something Got Me Started a legjobb zenék között.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Tévedsz, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék.
3: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A Bátszalókon most tartják a városnapját. 17.45-től ott fellép Szandi a Tiszató strandnál, utána pedig lesz Color Circus Luxi Disco is. Frank Sinatra-tól Dua Lipáig, Harsonán a Four Buns koncertjén ma este 8-tól itt Szolnokon a Tiszapart moziban. Ón lakodalom, Lakatos László önálló estje Oliver Wolffal jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 órától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán, szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Kutatók éjszakája a TIT Uránia csillagvizsgálóban itt Szolnokon szeptember 25-én és 26-án 18 órától lesz naplemente figyelés, előadások és távcsövezés a tetőről a Saturnus bolygó megfigyelésével. Mozart eleganciája, Schumann szenvedélye és Csajkovszkij elementáris ereje találkozik a Szolnoki Szimfonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 28-án hétfőn 19 órától az Abanovákban. Köszi, hogy együtt töltjük a hétvégét is. Cserébe most itt van Vanti és Kulti és a Magic K a 102.4 Best FM-en.

0-20-55-55-55. Hétvégén is várjuk a közlekedési infókat. Mi is mondunk most néhányat, itt a 102.4 Best FM-en. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Karcagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön, a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés nehezíti a közlekedést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkületre kell figyelni. Útépítésre kell figyelni Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több ponton is. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűi összekötő úton. Albert Irsa és Dán-Szent Miklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszök felé még október elejéig. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton. Ugyancsak Tápiószele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsatelepnél is dolgoznak, a 17-es kilométernél ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt. Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Egy Lenny Kravitz Number One sikerrel folytatjuk a szombatot, ez már a Flyaway, a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Átadták a Jászkunság Prima díjakat. Középkori templomot tárnak fel Tiszafüreden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: A részleteket az örökségnapok.gov.hu oldalon találják. Átadták az idei Jászkunság Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 Prima díjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Prima díjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A Tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy Árpád-kori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik. Az ásatás október végéig tart, a tereprendezésben és a munkában pedig a Hámori András Technikum és Szakképzőiskola diákjai is segítenek, írja a szoljon.hu. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó, egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség, mennyiség az rendkívül kevés, 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termett. A Ralföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: A vízhiány és az aszály jelentette kihívásokról, valamint a vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A fórumon a vízügy, a természetvédelem és más szakterületek képviselői osztották meg tapasztalataikat. Az idei rendkívüli aszály a biodiverzitásra, a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra is kedvezőtlenül hatott. Ezért a résztvevők olyan megoldásokat kerestek, amelyek tudományos eredményekre építve a gyakorlatban is alkalmazhatók. A szakemberek szerint a vízhiány összetett probléma, amelynek kezeléséhez több ágazat együttműködésére van szükség. Számolt be róla a szoljon.hu. A kistérség napja alkalmából tartottak ünnepséget Szolnokon a Vízpart körúti idős otthonban. A rendezvényen a Szolnoki Kistérség több célú társulása fenntartásában működő intézmények kiemelkedő munkát végző dolgozóit ismerték el. Pro Caritate díjat kapott Petőné Bali Jenikő, a társulás egyesített szociális intézményeket tesz számú gondozási központjának vezetője, aki több mint 3 évtizede dolgozik az intézmény alapszolgáltatásában. Emellett több munkatárs elismerő oklevelet vehetett át. Számolt be róla a szoljon.hu. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
4: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra.
1: A biztonság hete szeptember 22-ig tart. Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerény, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. Új étkeztetési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok 2 főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget, akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki. A kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tiszamedrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegenhonos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albertirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albertirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albertirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezeren utaznak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Én Szolnokon a stúdióban Fodor Attila, és jövök a neves listával, érükön Kossuth Lajossal és Tamási Áron íróval, de ezen a napon született Jeremy Irons színész és David McKellen, a skót színészt az NCIS sorozatban Dokiként láthattuk. A Black Eyed Peas-én a folytatásban a Pump It-tal.
0: 102.4 West

jövő hét elején picit visszahűl a hőmérséklet, viszont holnap még 29 fok körüli maximum lehet. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Általában holnap napos idő lesz, de délutántól elkezd megnövekedni a felhőzet északnyugat felől. A szél is megélénkül majd. Csapadék viszont még nem várható. Hétfőn egy front vonul át felettünk, többször előfordulhat kisebb eső, zápor, de mindenfelé kisüt majd a nap. Főleg zivatarok környezetében élénkül meg a szél, 24 fokig hűl vissza a levegő. Kedden aztán még hűvösebb lehet, élénk szélre kell majd számítani, de sok lesz majd a napsütés. Csak elszórtan alakulnak ki majd záporok. Kedden mindösszesen 20 fokig melegszik a levegő. Ezt követően szerdán, csütörtökön és pénteken is nagyjából 20 fok körüli csúcsokra számíthatunk, és elszórt záporok is lehetnek majd a térségben. Újra a 90-es évek egyik emlékezetes darabja következik, a Respect.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék.
2: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A Bátszalókon most tartják a városnapját. 17.45-től ott fellép Szandi a Tiszató strandnál, utána pedig lesz Color Circus, Luxi Disco is. Frank Sinatra-tól Dua Lipáig, Harsonán a Four Bands koncertjén ma este 8-tól itt Szolnokon a Tiszapart moziban. Ón lakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható, szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 órától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovaspályán, szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Kutatók éjszakája a TIT Uránia csillagvizsgálóban itt Szolnokon szeptember 25-én és 26-án 18 órától lesz naplemente figyelés, előadások és távcsövezés a tetőről a Szaturnusz bolygó megfigyelésével. Mozart eleganciája, Schumann szenvedélye és Csajkovszki elementáris ereje találkozik a Szolnoki Szimfonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 28-án hétfőn 19 órától az Abanovákban. A legjobb zenék között most a Magashegyi Underground és Beck Zoli közöse az Árnyék hallható itt a 102.4 Best FM-en.

0-20-55-55-155, hétvégén is várjuk a közlekedési infókat. Mi is mondunk most néhányat, itt a 102.4 Best FM-en. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél. Kartszagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leálló sávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés nehezíti a közlekedést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkületre kell figyelni. Útépítésre kell figyelni Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több ponton is. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűi összekötő úton. Albertírsa és Dánszent Miklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítésre kell számítani, Millértelep után Csataszök felé még október elejéig. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton. Ugyancsak Tápiószele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsatelepnél is dolgoznak, a 17-es kilométernél ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt. Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. A napokban volt a születésnapja Muni Love-nak, akinek a 90-es évek elején volt a szóló sikere, az It's a Shame, most azonban egy feldolgozásban hallhatjuk a Saturday-ben, itt a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. Hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Zajlik a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Átadták a Jászkunság prímadíjakat. Középkori templomot tárnak fel Tiszafüreden. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 19-e van, szombat. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádiónknak Vörös András, az IKOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: A részleteket az örökségnapok.gov.hu oldalon találják. Átadták az idei Jászkunság prímadíjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 prímadíjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Prímadíjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik. Az ásatás október végéig tart, a tereprendezésben és a munkában pedig a Hámori András Technikum és Szakképzőiskola diákjai is segítenek, írja a szoljon.hu. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
4: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megszült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termett. Az alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés. Okajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: A vízhiány és az aszály jelentette kihívásokról, valamint a vízmegtartás lehetőségeiről tanácskoztak szakemberek a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A fórumon a vízügy, a természetvédelem és más szakterületek képviselői osztották meg tapasztalataikat. Az idei rendkívüli aszály a biodiverzitásra, a mezőgazdaságra és a vízgazdálkodásra is kedvezőtlenül hatott. Ezért a résztvevők olyan megoldásokat kerestek, amelyek tudományos eredményekre építve a gyakorlatban is alkalmazhatók. A szakemberek szerint a vízhiány összetett probléma, amelynek kezeléséhez több ágazat együttműködésére van szükség. Számolt be róla a szoljon.hu. A kistérség napja alkalmából tartottak ünnepséget Szolnokon a Vízpart körúti idős otthonban. A rendezvényen a szolnoki kistérség több célú társulása fenntartásában működő intézmények kiemelkedő munkát végző dolgozóit ismerték el. Pro Caritate díjat kapott Petőné Bali Enikő, a társulás egyesített szociális intézményeket tesz számú gondozási központjának vezetője, aki több mint 3 évtizede dolgozik az intézmény alapszolgáltatásában. Emellett több munkatárs elismerő oklevelet vehetett át. Számolt be róla a szoljon.hu. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
1: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra.
2: A biztonság hete szeptember 22-ig tart. Leonardo da Vinci tervei alapján készült szerkezetekből nyílt kiállítás a szolnoki Reptárban, számolt be a szoljon.hu. A Zseni műhelye című tárlaton 34 olyan modellt mutatnak be, amelyeket a reneszánsz mester fennmaradt rajzai és vázlatai alapján készítettek el. Látható többek között repülőszerkezet, szárnyas bicikli, óriás számszerii, daru és nyomdagép is. A kiállítás Leonardo feltalálói munkásságát helyezi középpontba, a szerkezetek mellett 9 festményének reprodukcióját is bemutatják. A több országot megjárt tárlat november 1-ig látogatható Szolnokon. Új étkeztetési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget, akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki. A kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tiszamedrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegenhonos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne. A kivágott fák helyett újakat ültetnének. Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albertirsa térségében dolgoznak. Pilis és Albertirsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albertirsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. Korábban Abonynál sín és ágyazatcserét, valamint pályaszabályozást végeztek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. A vonalon egy átlagos hétköznap mintegy 50 ezeren utaznak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mától ismét kellemesen meleg idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben egyre több napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 25-26 fok körül alakulhat. A hétvége további részében még tovább erősödhet a nappali felmelegedés. A legmelegebb órákban akár 27 fok körüli értékeket is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A stúdióban pedig Fodor Attila, ma van a szülinapja Candy Dulfer szaxofonosnak, Bill Medleynek, a Righteous Brothers tagjának, később ő énekelt a Dirty Dancing egyik zenéjét Jennifer Warnes-szel, és ma szülinapozik Neil Rogers is, aki éppen mostanában Sophie Alice Baxter-ral készített közös dalt. Ezúttal azonban a Go Ship folytatja a délután.
0: 102.4 Best FM.

jövő hét elején picit visszahűl a hőmérséklet, viszont holnap még 29 fok körüli maximum lehet. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Általában holnap napos idő lesz, de délutántól elkezd megnövekedni a felhőzet északnyugat felől. A szél is megélénkül majd. Csapadék viszont még nem várható. Hétfőn egy front vonul át felettünk, többször előfordulhat kisebb eső, zápor, de mindenfelé kisüt majd a nap. Főleg zivatarok környezetében érinkül meg a szél, 24 fokig hűl vissza a levegő. Kedden aztán még hűvösebb lehet, élénk szélre kell majd számítani, de sok lesz majd a napsütés. Csak elszórtan alakulnak ki majd záporok. Kedden mindösszesen 20 fokig melegszik a levegő. Ezt követően szerdán, csütörtökön és pénteken is nagyjából 20 fok körüli csúcsokra számíthatunk, és elszórt záporok is lehetnek majd a térségben. A kanadai, aki már a 80-as években is vezette az amerikai listát is, Bryan Adams dala hallható most, When You're Gone.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A Bátszalókon most tartják a városnapját. 17.45-től ott fellép Szandi a Tiszató strandnál, utána pedig lesz Color Circus Luxi Disco is. Frank Sinatra-tól Dua Lipáig, Harsonán a Four Buns koncertjén ma este 8-tól itt Szolnokon a Tiszapart moziban. Ón lakodalom, Lakatos László önálló estje Oliver Wolffal jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 óra.

0: Mától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abba Novákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovaspályán szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Kutatók éjszakája a TIT Uránia csillagvizsgálóban itt Szolnokon szeptember 25-én és 26-án 18 órától lesz naplemente figyelés, előadások és távcsövezés a tetőről a Szaturnusz bolygó megfigyelésével. Mozart eleganciája, Schumann szenvedélye és Csajkovszki elementáris ereje találkozik a Szolnoki Szimfonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 28-án hétfőn 19 órától az Abba Novákban. A moldáv Ózon használta azokat a dallamokat, amit Tia és Rihanna is kölcsönvett. Live Your Life a 102.4 Best FM-en.
1: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get to them.

0-20-55-55-55. Hétvégén is várjuk a közlekedési infókat. Mi is mondunk most néhányat, itt a 102.4 Best FM-en. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Karcagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön, a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés nehezíti a közlekedést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkületre kell figyelni. Útépítésre kell figyelni Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több ponton is. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűi összekötő úton. Albertirsa és Dánszent Miklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítésre kell számítani, Millértelep után Csataszök felé még október elejéig. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton. Ugyancsak Tápiószele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsatelepnél is dolgoznak, a 17-es kilométernél ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt. Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. További jó utat, további jó időtöltést a Best FM-mel, mert hogy mindjárt 6, úgyhogy én lépek, tolom a bicajt és passzolom a mikrofont a Night Shift csapatának, meg Oli Mercenek.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ritkán látogatható épületek is megnyílnak hétvégén. Kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról. Holnap még egész nyárias idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek, szeptember végétől szigorú szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték, összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-áig tart, a közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slash-ről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses-barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B szerelmesek örülhetnek ennek a hétvégének, mert hogy tegnap a Night Shift extrában is, és hát persze ma is a megszokott helyen hip-hop és R&B szól mixben 120 percen keresztül. 6-től hétig én White Boy, 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Én

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az infókukat vestefembudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0625555155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen

felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkeznek az iskolakezdési utalványok. Hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás, lehűlés jön a hét elején. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték. Az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket, fejlesztő játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért küzdtük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgással egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: Merényletet tervezett volt gimnáziuma ellen egy francia tinédzser. A 15 éves szélsőjobboldali meggyőződésű fiú Lyonban hajtotta volna végre a támadást. Azt még nem döntötte el, mikor, de a szükséges eszközöket már begyűjtötte. Otthonában a házkutatáskor egy késekkel és katonai öltözékkel teli táskát, valamint egy láncot találtak, ezzel az iskola kapuját akarta lezárni. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Az egy picit elszomorító, hogy már annyira régen volt a 94 is, meg a 2000, és hogy már simán összekevered, hogy melyik volt előbb.
4: Én nem.
3: Jó, te nem, mert persze, mert te készültél, mert egy rendes srác vagy. Szóval igen, tehát ez volt előbb, a Brandy.
4: Igen.
3: És aztán utána 2000-ben többek között ebből lett ugye a Groove Armada, My Friend.
4: Így van. Na. De szerintem nagyon jól sikerült. Nagyon kellemes, a Brandy hangja mindig jó.
3: Na, hát meg ez az óra is mindig jó, mert Slim Fit áll a lemezjátszók mögött, úgyhogy akkor még egy órán keresztül hip-hop és R&B.
4: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift a

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Jogos a felháborodás, tehát ezres tömegek tüntettek most itt a Best FM stúdió előtt. Tegnap nem mondtál elérhetőséget.
2: Sejtettem. Ugye. www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DI és Linfit.hu-n. Most picit beleakadtam, és már közelítünk az 1000-hez. 924 követő.
1: És hát akkor azt a gyors felszámos 76-ot akkor gyorsan valahogy vonzuk ide, hogy mondd el, hogy Bond most megint töltöttél fel újat.
2: Így van, a héten került fel megint új mix, és ha elérjük az 1000-et, akkor felrakok 5-5.
1: Ezresével? Te ilyen szigorú vagy? Ja, ez 1000 feliratkozó, én azt hiszem, hogy 1000 meghallgatásnál.
2: Nem, jó. Az 1000 feliratkozónál felrakok még 5-5.
1: Jó van, na hát akkor tessék oda menni mixcloud.com/DJ és Linfit.hu.

0: Jó, nem ugrottam azért olyan nagyon fejest az internetbe és a Jatube csodálatos világába.
1: Igen.
0: De a Pussycat Dolls koncertről, ami most már elindult Európában a turné, arról azért találtam felvételt. A Lil Kimről nem, pedig hát ugye elvileg ő az egyik előzenekar.
1: Hát... nem tudom, nem tudom. Ez nem,
0: igen,
1: mondjuk
0: most, hogy végigmondtam ezt az információt, igen, erre ez nem lehet mit mondani, ebbe teljesen igazad van.
1: Bocsánat.
0: Én kérek elnézést.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na, Isten ments, hogy föltartsalak én itt téged a gyárbúcsúztatóba, úgyhogy rohanjál vissza a hajóra. Tessék?
2: Így, jó.
1: Love like this before. Na, nagyon szépen köszönjük. Akkor jövő szombat.
2: Remélem.
1: Én is.
2: Oké, és érkezem. Köszi, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szeptember végén érkezik a dízeltámogatás első részlete, kampány indul különböző függőségek megfékezésére. Nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Négy részletben érkezik majd az üzemanyag támogatás a dízelautók után. A részletszabályok megjelentek a magyar közlönyben. A legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek összesen 20 000 forintra számíthatnak idén. Az államkincstár szeptember és október 30-án, november 13-án, illetve december 7-én utal majd. Egy érintett legfeljebb egy jármű után kaphat támogatást, akkor is, ha több is van a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámlaszámát, a pénzt postán küldi el. Tart az autómentes hétvége a fővárosban, emiatt lezárásokra, korlátozásokra is számítani kell Budapesten. Az esemény sorozaton egyebek mellett járműbemutatókkal, városi sétákkal, családi programokkal népszerűsítik a közösségi közlekedést. Az Európai Mobilitási Hét keretében jövő keddig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Kedden az autómentes napon pedig 999 forintért korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon. Alkohol, drog, játék, képernyő. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Erről is szól a Média Unió új kampánya. Tudtuk meg Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
2: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-éig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ egyik legnagyobb népünnepéjére. A sörfesztiválra a rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel készült, a mentőszolgálat frissítő sátrakat állított fel. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-északnyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hételején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem sikerült valamilyen szinten kipihenni ezt a hosszú hetet, azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a naptól. Kérem szépen, a Jakarta kezd, ez az American Dream.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal gyakorlatilag azonnal világsztárt csinált az akkor 18 éves énekesnőből. Amerikában 5 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Christina Aguilera első albumának egyik meghatározó slágere lett. Érdekesség, hogy a dal eredetileg más címmel készült, majd a szöveget is átdolgozták, mielőtt Christina felénekelte volna. Valahogy nem érezték, de úgy látszik, hogy az új változat eléggé jól sikerült. Mi pedig itt fültanúi lehetünk. Jön Christina Aguilera és a Genie in the Bottle.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2007-ben jelent meg Seal Amazing című dala a System albumról, amelyen az énekes visszakanyarodott az elektronikusabb, táncosabb hangzáshoz. A producer Stuart Price volt, aki többek között Madonnával is dolgozott akkoriban, és itt rendesen megmozgatta a szintetizátorokat. És milyen jól tettem, mert ez egy nagyon komoly dal, úgyhogy én indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2000-ben óriási nagy dobást hozott Robbie Williams, és csinált egy dalt, aminek az volt a címe, hogy Rock DJ, amivel rögtön a brit sláger lista élén találta magát. Érdekes a dal kapcsán, hogy Barry White It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me című dalából is használ elemeket, de az igazi botrányt azért mégiscsak a videoklip okozta, hiszen Robbie Williams először a ruháitól, majd a bőrétől is megszabadult. Kemény az biztos, és akkoriban, hát ez elég nagy port kavart, de akkor is szerintem bejött neki. Ennyi, Rock DJ, Robbie Williams, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szuperslágernak az a titka, hogy rengeteg zenei utalás és minta van benne. Többek között a Tana Gardner féle Heartbeat, vagy éppen a híres Na-na-na a Land of Thousand Dances-ből. A Hot Stepper jamaikai szlengben nagyjából annyit jelent, hogy vagány, menő, és hát egy komoly figura. És Ini Kamodze nagyjából ezzel jelentette be azt, hogy itt vagyok, srácok, megjöttem, és helyet követelek magamnak. Jön a Here Comes the Hot Stepper.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket. Ritkán látogatható épületek is megnyílnak a hétvégén. Holnap még nyárias időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek, szeptember végétől szigorú szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-áig tart. A közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slashről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slasht pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és igen, 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy repül az idő, hiszen éppen, hogy csak beköszöntem, és már is elment az első óra, mondjuk ilyen zenék mellett megmondom őszintén, nem is csodálkozom, de folytatjuk a sort Justin Timberlake-kel.

Best FM a legjobb zenék. A következő projektben olyan akkoriban óriás nevek fogtak össze, hölgyek urak, mint Masterboy, a Scooter, az Erotic, a Fun Factory, Mr. President, és még sorolhatnám. A dal ráadásul nem egyszerű bulinak készült, az AIDS megelőzés támogató kampány része volt, így a táncos hangzás mögött hát komoly társadalmi üzenet is rejlett. És azért valljuk be őszintén, akkoriban, 1996-ban még tudtak nagyon komoly, kemény üzeneteket csinálni, hiszen most jön a Love Message, és a Love Message.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 9 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-at, vagyis még a Crazy in Love sikerét is felülmúlta ezen a téren. Érdekesség, hogy a dal producerei között ott volt Scott Storch is, Sean Paul pedig a jamaikai stílusával teljesen mást ízt adott annó Beyoncé R&B világának. 2003-ban tehát Beyoncé szóló karrierre nem egyszerűen elindult, gyakorlatilag rögtön elfoglalta a slágerlistákat. Úgyhogy most jön tőlem és Sean Paultól a Baby Boy. Certified.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, libabőrös érzés az, amikor megkérdezik az igazi nagy rap ikonokat, hogy szerintük ki minden idők legjobb rappere, és az a válasz érkezik, hogy Eminem. Mert hogy akkoriban, amikor még nem volt YouTube, nem volt streaming, akkor 200 millió kópiát adott el. Még egyszer mondom, 200 millió. Azt szerintem egy olyan szám, amit azóta még mindig nem tudtak megdönteni. Úgyhogy nagyjából ő minden idők legjobb rappere, és szerintem tegyünk a mondat végére egy pontot. Jön a The Real Slim Shady.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek urak, 1993-ban jelent meg Gabriel Dreams című dala, és rögtön történelmet írt, hiszen első helyen debütált a brit kis lemezlistán, és eddig nagyjából ez még soha nem sikerült senkinek, és azóta is nagyjából nagyon ritkán. Jön a Dreams!

0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: November végéig küldik az iskolakezdési utalványokat, felszereléseket loptak egy tűzoltóautóból Budakeszin. Hétfőtől már nem nyaralnak a vénasszonyok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték, az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el, írták a kormány.hu-n. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket, fejlesztő játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: Tűzoltóautót törtek fel a héten Budakeszin. Ismeretlenek csaknem 700 000 forintnyi felszerelést loptak el a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület utcán parkoló járművéből. Eltűnt például két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy mászóöv és egy tűzoltókesztyű is. Ezekre az eszközökre akár életmentéshez is szükség lehet. Az Egyesület közösségi oldalán jelezte, hogy az ügyben feljelentést tett. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs lazsálás, nincs lazítás, nincs pihenés. A legjobb zenék arra várnak, hogy lejátszom őket, ti pedig meghallgassátok őket. Ezért most Pitbull kezd nálunk, ez az I Know You Want Me.
0: Ha! Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a pillanat, hogy átnézzük, kinek van holnap névnapja. Na vágjunk is bele, holnap 20-án Friderika névnapja van, viszont a biztonság kedvéért és a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Frederikákat, a Filipeket, a Fridákat, a Fülöpöket, a Zsuzsákat, a Zsuzsannákat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól, hogy mi a dolgod. Holnap reggel egy SMS vagy egy telefon formájába tessék felköszönteni őket, és pont. Na, a Backstreet Boys-al megyünk tovább. Jön a We've Got It Going On. Yeah.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy szakítás története, amelyhez valamiért egy komplett hollywoodi akciófilm is társult. Na, legalábbis a klipben, és a következő 3 perc 48 másodperc arról szól, hogy akkoriban még ugyebár az emberek általában vonalas telefonon intézték az ilyen szerelmi drámákat, aztán ez persze idővel megváltozott. Ja, hogy kiről van szó? Jön a Maroon 5, érkezik a Payphone.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Shakira és a Loca Dizzy Rascal-el kiegészülve. És most akkor egy kis nyelvlecke, a Loca spanyolul őrültet jelent, és nagyjából Gerard Piqué egy őrült, hogy ott hagyta ezt a nőt, mert nem tudom, hogy ki látott mostanában Shakiráról képeket, de aki azt a nőt ott hagyja, egyedül hagyja, megcsalja, hát az tényleg bolond, őrült, és még sorolhatnám. Na mindegy is, jöjjön Shakira, és zenéje.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát, szerintem már 11 óra után ezt lehet mondani. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is elindítom ennek a csodás napnak az utolsó óráját, ami tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel. Sophie Ellis-Bextor kezd most!
1: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát viszonylag jó híreim vannak, hiszen 12 fokra ébredünk, napközben 28 lesz, hogyha jól látom, szél annyira nem lesz, viszont elég erősen felhős lesz az égbolt, úgyhogy nagyjából leégni nem fogunk, megfagyni nem fogunk, 28 fok az elég jó, kicsit szerintem ilyen füllett levegő lesz, úgyhogy tessék felkészülni, és hogyha tudtok, akkor irány a szabadba. Na ennyit erről, jön most nálunk a White Town, ez a Your Woman.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Roger Sanchez dalnak az a titka, hogy nagyon ügyesen el van rejtve benne egy nagyon komoly vokál, ami nem más, mint a Toto 1982-es I Won't Hold You Back című dalából származik. Hát ezzel a dallam elég szépen letarolta a slágerlistákat, és hát egy csomó helyen első helyig jutott. Úgyhogy én nem húzom az időt, hanem indítom Roger Sanchez-t. Ez az Another Chance.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Mivel megyünk tovább? Jön Angliából a Blue, ez a One Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem mindenki jól érezte magát, én nagyon, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, legyen egy csodás éjszakátok. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: 千分了你。
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.